0: Azt mondja.
1: Bizsergő.
2: Sejendő.
0: Nem fúsz többet hideget és meleget is.
1: Fehér arca.
0: Amire vágytál.
1: Befesik, betakarlak.
0: Most
1: belét fúvódok.
0: Ennyi.

0: Lord.
1: Isto não é
0: assim. Tá bom, não. Avisa, Gis.
2: Ora, ora,
0: ora.
2: Megkérdezte.
0: Akarok-e?
1: Hol vagy?
0: Igen. De egy
1: világom.
2: És először átfogta karommal.
3: Fehér harcát.
0: Igen.
1: Igen.
0: És lehúztam magam.
4: Oh,